0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Hey!

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: West of the Oyster.

Hey, man, my real niggas in this motherfucker, man. You feel me?

Magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: 96.4. Peace FM. Rap. Hip-hop. R&B. Peace.
1: 50%. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog. Többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem. Nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha adnak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni,
2: mint kapni.

0: 7 kell, 8 kell, felemelem a kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem,
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyenges érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, tédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstop ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstop az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát, elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalát kövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók: gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma a cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoén és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kis létszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Bro, vágod. Ez a 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.

tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Let's find out. Hip-hop! És R&B! Rap, hip-hop, R&B.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Eurózóna, 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket, nincs krízis helyzet az energiaellátásban, fokozódik a kánikula, Demeter Dia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek, a feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökétől.
2: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny. Most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűri is fog dolgozni, gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is, az ország nagy részén zavartalan lesz majd a napsütés. A szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás. 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

98 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szenzációs szombatot és mindenkinek kellemes pihenést. A mikrofonnál Erti, hatalmas pacsi minden Lászlónak és Lacinak, ők a mai névnaposaink, amivel indítom a következő 4 órát és a hétvége első napját, az egy nagyon-nagyon frankó kis dal, Vézsi Rézműves kombója jön, várj meg, mindenkinek szuper szombatot!

0: Kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
1: Bass FM.
0: Bass FM.
1: Rap,
0: hip-hop,
1: R&B.
0: Pesten kívül is. Bassfm.hu.
2: Megint átverták, mi nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szombati Summer Vibe-ot kívánok. A mikrofonnál RP, Nagypacsi minden Lászlónak és Lacinak, ők a mai névnaposaink. Ha már nyár, akkor megyünk tovább egy szenzációs nyári alkotással, közelíti a 600 milliót, jön DJ Snake, J Balvin, Tyga triója, és összeraktak nagyon közösen egy olyat, Loco Contigo, abszolút csípőtekerős, megőrülős, ez pörög itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak, tikkasztó lesz a meleg. Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeség érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szenzációs szombatot és kitartást ebben a nagy melegben. A mikrofonnál RP, jön a rap egyik klasszikus, koronázatlan királya, Eminem, és tőle is a Houdini szombaton és a 96.7 Bass FM-en.

az igazi old school rap zenék csak itt. 96.4 Bass FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Eurózóna, 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket, nincs krízis helyzet az energiaellátásban, fokozódik a kánikula, Demeter Dia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az évfagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökétől.
2: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűri is fog dolgozni, gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is, az ország nagy részén zavartalan lesz majd a napsütés. A szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás. 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 19

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Mindenkinek nagyon kellemes hétvégét és szuper szombatot. Ha tehetitek, akkor menjetek vízpartra, akár itt Budapesten, akár valahol vidéken, hiszen ezt a meleget csak így lehet átvészelni. Érkezik nálunk MC Gőz, szól tőle a te, itt a 96 Beats FM.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

nyári dal, itt nálunk a Bass FM-en, PJ Snake, Cardi B, Ozuna, Selena Gomez, nyári Taki Takia után magyar Taki Takira megyünk tovább, csak ezt úgy hívják, hogy Backpack, és hárman hozták létre, Dash, Youngfly, Azaria, és érkezik a szuper nyári daluk, amely több mint két év óta kitalt, 30,5 millióan nézték meg eddig.

szabva. Now brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 BFM Rap.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a mára már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Hőkupola okozza az extrém meleget, kiváló minőségű a hazai dinnye, indulnak a honvédelmi táborok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárás jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű lesz a termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. A jelenlegi becslések szerint a gyümölcsből mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Elindult a jelentkezés a honvédelmi táborokban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölt a Honvédelmi Minisztérium. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén. A BKK közölte, júliustól a legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást a járatok, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd. A cél, hogy a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jöjjön létre. Az új rendszer a belvárosban és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Ma is folytatódik a perzselő forróság az ország nagy részén, zavartalan napsütésre számíthatunk majd. A szél is többnyire gyenge, mérsékelt marad, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik majd a forróság, akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, és éjszaka is 20 fok felett maradnak a minimumok. Előreláthatólag felfrissülést a hét közepén érkező záporok, zivatarok hozhatnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Biztos vagyok benne, hogy egyrészt nyáron, hogyha fellép a koncertek folyamán, felcsendül a következő hazai dal. Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy bármelyikünk, aki vonzódott egy lányhoz vagy fiúhoz, elhangzott már a szájából az a szó kombináció, hogy Need You. Érkezik Manuel-től a Need You. Puha, itt a kedvenc rád.

0: was into the chain. Like, he get behind and he like, damn.
1: Maradok itt, nyakadra harapok én is, fogom a combod, folyik a parfüm a garatomig, nevedre vagyok az antitézis, valaki miattam marakodik, valaki miattam haragudott meg rád. Megyünk tovább, érkezik nálunk Beton Hoffi és a Panasonic itt a kedvenc rádiótokban.
2: Ez a backstage, szobafogság, kicsit csíkok, hova

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A nyugati parti hip hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickivel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Beast FM-en. Peekaboo, how'd you put them bookers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 762s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bíz FM. Hírek.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV. Perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb.

Metro Boomin az egyik legsok oldalú producer jelen pillanatban az amerikai bizniszben. Jön The Weeknd-el, 21 Savage-el közös Creepin-je. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: A nyugati parti hip hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickyvel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Beats FM-en. Peekaboo, how'd you put them bookers in my chain? Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo,
0: 7-6-2s, I make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4

0: XFM. Hírek.
1: Eurózóna 2030 körülre teljesíthetjük a feltételeket, ma rendezik az év fagylaltja versenyt, fokozódik a kánikula, Demeter Dia vagyok. A magyar kormány alapvető célja, hogy 2030 környékére teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogroup elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, az euró bevezetés amellett, hogy pénzügyi stabilitást jelent, csökkenti az inflációs kockázatokat, kötöttségekkel is jár. Ugyanakkor a Maastrichti kritériumok teljesítése olyan piaci bizalmat teremt, ami segíti a magyar gazdaságot. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországon az eurózónához való csatlakozás támogatottsága 70-75%-os. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztó pontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vesz részt. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökétől.
2: 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűri is fog dolgozni, gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Zajlik az aratás, fokozott figyelmet kér a járművezetőktől az Agrárgazdasági Kamara. Azt írják, ilyenkor nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az alacsony sebességgel haladó lassú járművek mögött jellemzően feltorlódhat a forgalom, előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani. Perzselő forróságra számíthatunk ma is, az ország nagy részén zavartalan lesz majd a napsütés. A szél is csak átmenetileg élénkülhet meg, többnyire gyenge mérsékelt marad a légmozgás. 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, éjszaka is 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Majdnem 4 millió feliratkozó, majdnem 100 ezer like és majdnem 3 ezer hozzászólással, több mint 6,3 milliós megtekintéssel érkezik Shenzhia Boss Up itt a 9.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1998-at írunk, a Bástyák már akkor is tudtak zenélni. Swizz Beatz van produceri oldalon, kiváló munkát végzett, és a legendás DMX a mikrofon előtt a rap oldalán dupla platinát csinált az Egyesült Államokban, ikonikus dalává érkezik a Rough Riders Anthem DMX-től, itt a 96 Base FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A pici lány nagyon tud zenélni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen ismerik a nevét, és a számok is magukért beszélnek. Újoncként az Egyesült Államokban nyomott egy aranyat, és a braziloknál platinát, illetőleg Új-Zélandon is platinát. Magyarországon egyébként a Mahasz toplista szerint szintén aranyat csinált. Jön nálunk Tyla, Push to Start, itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Extrém meleg vár ránk, kezdődik a hazai görögdínye szezon, átalakul az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű lesz a termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. A jelenlegi becslések szerint a gyümölcsből mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Elindult a jelentkezés a honvédelmi táborokban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas, hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, közölt a Honvédelmi Minisztérium. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik. Átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén. A BKK közölte, júliustól a legforgalmasabb tengelyeken sűrűbben és egyenletesebben követik egymást a járatok, hétvégén pedig még gyakrabban közlekednek majd. A cél, hogy a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jöjjön létre. Az új rendszer a belvárosban és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Ma is folytatódik a perzselő forróság az ország nagy részén, zavartalan napsütésre számíthatunk majd. A szél is többnyire gyenge, mérsékelt marad, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik majd a forróság, akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak a hőmérők, és éjszaka is 20 fok felett maradnak a minimumok. Előreláthatólag felfrissülést a hét közepén érkező záporok, zivatarok hozhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek kellemes pihenést és jó feltöltődést a hétvége folyamán. A mikrofonnál RP. 17 millió fölötti az eddig elért eredmény, a témavilág pedig sokunk számára ismerős, lelkiválság. Jön Tídeni, ha elmegyek itt a Bass-en.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4.

1993-ig csavarjuk vissza az időkerekét. Az az album címe, hogy 1993, ebből talán a gurmék már tudják, hogy a legendás Naughty by Nature csapatról van szó. Ezzel a dallal nagyon nagyot rúgtak ki az űrbe, illetőleg a nevüket is megszilárdították. Az Egyesült Államokban csinált egy platinát, egyszereset, de viszont abban az időben az eladások egészen más méreteket öltöttek. Érkezik tehát Naughty by Nature, Hip Hop Array, na csumára a volume.

0: R&B. Pesten kívül is. Pészefem.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96 New Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2013-ból érkezik egy békásmegyeri csapat, ők nem más, mint a DSP triója, és jön tőlük az Enyém ez a nap. Én már a srácokkal búcsúzom, holnap 6-tól Tali, szép napot, jó standolás, a mikrofonnál.

0: két órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak, tikkasztó lesz a meleg, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengesen érzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, tédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album 3 különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk The Jacketet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

Yeah.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Montanát is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas

hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ér be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensi a feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensi a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensi, tőle is pörög, a Bossapp című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96-1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Opus-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Tyla Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.9 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Opus-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket, visszugrunk az időbe 24 évet és meg sem állunk 2002. június végéig, és megmutatom nektek azt a slágert, ami ekkor uralta az amerikai toplistákat. Ez a sláger pedig nem más, mint Nelly ikonikus dala, a Hot In Here. Szóval 2002 nyaran nem volt sikeresebb hip-hop dala Hot In Here-nél, Nelly igazi parti himnusza 7 héten át vezette az amerikai összesített slágerlistát. A Hot In Here producerei Pharrell Williams és Chad Hugo, azaz a The Neptunes voltak, akik Nellyhez hasonlóan ekkor álltak közös karrierjük egyik csúcspontján, az amerikai rádiókból hallható dalok több mint 40%-át ők készítették. Akkora siker volt a Hot In Here, hogy két videót is forgattak hozzá, az egyikben a New Yorki rádiós legendát Funkmaster Flex-et is láthattuk a DJ pultban. Az elmúlt két évtizedben rengeteg feldolgozás készült Nelly egyik legnagyobb sikeréből. Nemrég a Jurassic 5-ból jól ismert DJ Numark is készített belőle egy funk változatot Los Angeles-i fúvós zenészekkel. Most viszont érkezik az eredeti, jön Nelly, tőle is a Hot In Here. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: Beast Top 20. Rewind.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

yeke, dama, oyeke, cello, oyeke.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki járja az országot és mindenfele fellép a közönség legnagyobb örömére, és nagyon-nagyon szeretik őt. Most jön egy igazi megasláger tőle, a Starboy.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a BSV srácokat, akik tudjátok, hogy a plázson fognak fellépni július 3-án, és jó hírem van nektek, ugyanis Nagy Bogi előttük fog fellépni, és velük is elő fogja adni a közös dalaikat, ugyanis van már 2, de készül még több is a jövőben. Addig is pörög a srácoktól és Nagy Bogitól az Always Be Mine.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Designert, akinek 2016-ban jelent meg a következő dala, ami még a Billboard Hot 100-as első helyére is felcsúszott. Ez nem más, mint a Panda. Egyébként, amit még lehet tudni Designerről, hogy 2016-ban letartóztatták családon belüli erőszak gyanújával. Hát reméljük, hogy helyre rázódik a magánélete, ugyanis továbbra is gyárt zenéket, bár eddig egyik sem érte el azt a sikert, mint a következő. Indul is nektek Designertől a már beígért Panda.
1: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éve.

96.4 Béza FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézafm.hu-n keresztül. Most pedig időutazásra invitálak titeket, 1994-ig meg sem állunk az időben, ugyanis hozom nektek Inika Mosey-nek a fantasztikus lágerét, ami egyébként a Preta Porter című filmnek volt az egyik soundtrackje. Pörgetem is a már beharangozott dalt, indul nektek a Here Comes the Hot

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy

Facebookon és Instagramon is. Peace FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint a nagy kedvencemmel, Snoop Dogg-gal. De ahhoz, hogy a következő dalt meg tudjuk hallgatni, vissza kell repüljünk az időbe 1993-ig. Indítom is tőle a Who Am I slágerét.

műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

megjelent a második stúdióalbuma Chicken Talking Bastard címmel. A lemezen egyébként több vendégelőadó is van, mint DaBaby, G-Herbo, Trey Songz és OJ The Juice Man. Egyébként az album felkerült a Billboard 200-as listára, hát innen is gratul neki, most pedig pörgetem tőle a híres neves slágerét, indul nektek

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Na, a jó kis hétvégi forrósághoz hozok nektek egy ehhez illő dalt. Pörgetem a Valmáros srácoktól és Tomitól a Valenciát.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül, így gyakorlatilag elértek minket bárhonnan, akár vízpart mellől is. Most pedig rátérünk a zenére nem máson, mint Betonhofival, aki tegnap Veszprémben lépett fel a Gyárkertben, és felhívta ő is a figyelmet arra, hogy most a nagy hőség miatt mindenki fogyasszon elég folyadékot. Ezt javaslom én is nektek, és hogyha megtehetitek, valami vízpart mellé menjetek, ha más nem locsoljátok le magatokat. Most jön Betonhofitól, Lil Fraktól és Krubitól az Off-White.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.2 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620-964-9999-es számon. Most pedig hozom nektek a két jó barátot, Dest és Azariát, akik kb. Közösen kezdték a karrierjüket. Indult tőlük a Papa.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ezünk, ugyanis hozom nektek a Bész FM-nek az egyik kedvenc csapatát, a BSV srácokat, akik már nagyon-nagyon régóta dolgoznak együtt, de mostanában kitalálták, hogy másokkal is featuringelnek külön-külön, de ettől még a bandájuk együtt marad. Hát szerintem ez nagyon példaértékű, hogy így is tudnak együtt működni. Például most Gaben nemrég Fluorral állt össze, és egy nagyon jó pofa kis dalt hoztak össze. Most viszont egy olyan dalt hozok nektek, amiben Gaben és McLeod is benne van, ráadásul hívták Nagy Bogit is. Ne felejtjétek el, hogy július 3-án a Plázson is fel fognak lépni, és ott lesz előttük Nagy Bogi is, illetve a koncertjük alatt is előadják a közös dalaikat. Most indul a BSV-től és Nagy Bogitól az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket Facebookon és Instagramon is követni. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Hozom most nektek a Megasztár felfedezetjét, Pifut, aki most a koncert szezon alatt akár napi kettőt is fellép, ha nem többet. Na hát ez az igazi nagy siker, most jön a Marics Petivel közös Schwindler. Rap.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Post Malone, akinek küszöbön van az új dupla albuma, már 99%-ban kész a The Eternal Buzz. Itt viszont most jön a 21 Savage-el közös Rockstar.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ebben az utolsó órában is. Most például hozom nektek Metro Boomingot, akinek nagyon jól mennek a dolgai, ugyanis most producerként tud majd bizonyítani. Kiderült, hogy ő lesz a legendás Saint Lunatics 2026-os visszatérő albumának a producere. Ez lesz a csapat első albuma 25 év után, amit Lally jelentett be egy Saint Louis-i rendezvényen. Na hát ez elég jó hír. Nektek pedig az a jó hírem van, hogy most indítom Metro Boomingtól, Future-től és Chris Browntól a Superhero slágerüket. Yeah, yeah. Metro!

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálnak benneteket, méghozzá Lunis 1995-ös slágeréig. Fun fact a dalról, hogy 2019-ben egy sötét horroros remixet hoztak össze belőle, az Us című film előzeteseként. De most itt nektek az eredetit játszom le, indul Lunistól az Afghan

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok, sziasztok!
0: Műsorajánló.

órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Tartsatok sokat, és segítsetek mindenkinek, akinek hidratálásra van szüksége. A következő órában remek, igazi nyári trekkek várnak rátok. Érkezik majd 50 Cent, jön majd a napos Los Angelesből, ami ma Budapesthez hasonlóan napos. A The Dog Pound természetesen Snoop Doggal együtt, és itt lesz Eve és Gwen Stefani, na meg Dr. Dre és a Let Me Blow Your Mind. Kezdésnek azonban érkezik Kid Ink itt a 96.4 Base FM-en.

0: Szom vagy.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

Fel is folytatnánk ebben a hőségben. Érkezik Florida, aki két héttel ezelőtt óriási partit csapott Szegeden, ekkor volt a legutóbbi hazai fellépése. Érkezik tőle a Whistle itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass FM.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

ezen már meg sem lepődtök, és hogyha nyár, akkor nálam Nate Dogg minden mennyiségben, Tupac, All Eyes On Me lemez, na meg Dr. Dre beatek, hiszen a nyugati parti nagymester pontosan tudja, hogy mi kell mondjuk egy napfényes, lehúzott tetejű autózáshoz. A folytatásban jön az a beat, amit Eve-nek és Gwen Stefani-nak készített, egy hamisítatlan világ siker lett belőle, ez a Let Me Blow Your Mind, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Még véletlenül sem menjetek sehová a hangszórók mellől, a következő órát magyar trackkel indítjuk, majd néhány pillanat múlva érkezik Dash és tőle a Vini.

műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

VB egyik betétdalát is ő írta, nem más, mint Burna Boy, az Afrobeat egyik legnagyobb egyénisége, ő is érkezik ebben a 60 percben. Kezdeni azonban egy másik fiatal tehetséggel fogunk, jön Kid Laroi, aki egyébként óriási Tupac rajongó hírében áll, minden interjúban elmondja, hogy az összes előadó közül a világon Pac volt rá a legnagyobb hatással. Érkezik tőle a Girls itt a 96.4.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Ma több olyan előadóról is fogok nektek mesélni, akinek az első albuma az elején nem volt igazán sikeres, lassan találtak rá a rajongók. Hát a most következő Akon első albumával szintén ez a helyzet. A kiadójának a vezére Steve Rifkin elmondta, hogy óriási meglepetésükre Angliában előbb megtalálták az R&B rajongók az albumot, és előbb ott lett igazán sikeres Akon, és csak utána az Egyesült Államokban. A folytatásban egy olyan érából érkezik egy track, amikor bizony már az egész világ ismerte a nevét, jön a Smack Death Eminemmel közösen, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Tudod mi a 96.4 Bass FM rap? Hip-hop. És R&B. Bass FM. Rap, hip-hop. R&B.
1: Astro, no.

életmódváltáson ment keresztül. Néhány nappal ezelőtt például az edzője nyilatkozta azt róla, hogy képes az egész éjszakát a stúdióban tölteni, új dalokon dolgozik, reggel pedig az első útja az edzőterembe vezet, ahol különböző küzdő sportokat üznek ők ketten együtt. Szóval érkezik a most már nagyon sportos Wiz Khalifa, és tőle a Vidan Boys itt a 96.4 BC.

tenni. Ez a címe annak a dokumentumfilmnek, ami DMX életének utolsó egy évét mutatja be, és amiből talán a leginkább megismerhetjük a legendás New Yorki rapstárt, a Rough Riders igazi legendáját, aki sajnos már hosszú évek óta nincs velünk. A folytatásban érkezik tőle a Where the Hood-et, ezt a bizonyos filmet pedig mindenkinek ajánlom megnézésre. Nem egy könnyű darab, készüljetek fel, nem volt eseménytelen az a bizonyos utolsó egy év DMX életében, de érdemes megnézni a filmet. DMX jön tehát itt a 96.4 Bass FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, indul a B-Side DJ Venommal. DJ Venommal. B-Side Rap Hip Hop. R&B. Ez a 96.4

0: 94 Bass FM, Rapipap R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma egy New Yorki legenda körül forog majd a teljes adás. Csütörtökön ünnepelte ugyanis 30. születésnapját Jay-Z debütáló albuma, és a 3 évtizedes karrier megünneplését kedvenc keleti parti MC Jenning bizony nem vette félvárról. És ha már ő és a fél New York karrierének kezdeti éveit ünnepli, akkor mi sem tehetünk másképp, érkeznek a következő 2 órában az első album legnagyobb trackjei, és mindazok, akikkel az első években közösen nekiindult a nagy rap szakmának. Biggie, Lil Kim, az M.O.P., Big L, ők mind itt lesznek. Kezdeni pedig Foxy Brown-nal fogunk, akinek az első albumát nagy részben Jay-Z írta. Jön kettőjüktől az I'll Be, erről az albumról itt a 96.4 Bass FM-en.
1: That's right. How we do? Yeah. Nana.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 1996. június 25-én jelent meg Jay-Z első albuma, a Reasonable Doubt. Hasonlóan a másik nagy New Yorki óriás Nas debütálásához, ez sem lett azonnal nagy siker. Szép lassan kúszott csak fel az amerikai albumlistán, és évek kellettek, amíg a rap világ kijelentette, bizony egy remek műről van szó. A borítón mafiózóként láthatjuk a saját lemez cég, a Rockefeller Records fiatal vezérét, aki már akkor sem írta le egyetlen szövegét sem, minden sort fejből rappelt fel a stúdióban. A közreműködők névsora már 96-ban jól jelezte, hogy Jay-Z tehetségét a legnagyobbak is elismerik. Rappelt a lemezen ugyanis Biggie, énekelt Mary J. Blige, készített rá beatet DJ Premier, és megérkezett a hamarosan óriási sztárrá váló Foxy Brown is. A Blueprint mellett a legtöbben a Reasonable Doubt-ot tartják Jay-Z legjobb lemezének, szóval van is oka ünnepelni, hogy már 3 évtizede pörgetik a rap fanok, és ne felejtsük el, hogy akkor még Jay-Z umlauttal írta a nevét bizony, de most újra így írja mindenütt, most pedig jön az album legnagyobb sikere Mary J. énekével, ez a Can't Knock the Hustle, csak itt a Bass Ride-ban a 96.4 Bass FM-en.

karrierje nem indult zökkenőmentesen, az első verzéket Mentora Jazz O lemezein követte el, emlékezetesebb pörgetett Big Daddy Kane klipében 94-ben, többek közt ODB oldalán, és még mielőtt az első saját albuma megjelent volna, vendég szerepel többek közt Big L első lemezén is. Mivel a siker nem volt azonnali, ezért akár csak Busta Rhymes vagy éppen Mad Skills igen mondott arra, hogy másoknak írjon szövegeket, azaz egyfajta ghostwriter legyen. Ma már említettem, hogy ő írta az első Foxy Brown album, az Il Nana nagy részét, de dolgozott többek közt Mariah Carey-vel, és persze később, amikor már ők egy család voltak, Beyoncé lemezein is. A leghíresebb másoknak írt dala azonban még csak nem is New Yorkhoz kapcsolódik, ugyanis 99-ben ő vetette papírra Dr. Dre nagy visszatérését, a Still Dior-it, annak örökérvényű sorait. Aki közelről szemügyre veszi a lemezborítót, az láthatja is rajta, hogy a dal szerzője Mr. Sean Carter. Érkezik ez a nyugati parti alapmű itt a 96.4 Bass FM-en, a nagy Jay-Z 30 adásban.

0: 94 Peace FM, Rap Hip Hop R&B. Egy 30 éves karrier jubileumot illik alaposan megünnepelni, és ha valaki közben a zeneipar egyik legbefolyásosabb emberévé emelkedett, akkor bizony van is mit ünnepelni. Jay-Z már hónapok óta adja ki újra a kevésbé ismert dalait, igazi ritkasságokhoz is hozzáférhetünk végre a Spotify oldalán, erre a hétre pedig gyakorlatilag elfoglalta New York városát, a Knicks ünneplése tehát Jay-Z 30 parádéba csapott át a Nagy Almában. A város rengeteg pontján LED falakról, vagy éppen óriás plakátokról köszön vissza Jay-Z híres jele, a két kezével formázott gyémánt, pop-up shopok várják exkluzív ruha kollekcióval a legnagyobb rajongókat, aztán meg lehet venni például mind a 13 lemezét egybe csomagolva egy J30 feliratú különleges ládában, sőt ugyanígy a Jay-Z életművet is haza lehet vinni kazettán. Egy metró állomáson pedig még egy Jay-Z metró kocsit is építettek, ha már az egyik híres videójában jó pár éve metróval utazott a saját teltházas Madison Square Garden koncertjére. Érkezik az éppen 30 éves album egyik, hanem a legjobb dala, ez a Feeling It, itt a 96.4 Bass FM.
1: Now, six and forever.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lé!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában tovább ünnepeljük majd Jay-Z éppen 30 éves karrierjét, a saját trackjei mellett jönnek majd mindazok, akiket ő fedezett fel, J. Cole, Lupe Fiasco, vagy éppen Rihanna. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Mivel a 90-es évek közepén egyetlen kiadó sem akarta szerződtetni, ezért inkább két barátjával alapított egy sajátot. Ez lett a Rockefeller Records, ami aztán jó pár éven át dominált a New York-i rap szcénában, többek közt olyan tehetségeknek adva lehetőséget, mint Memphis Bleek, Beanie Siegel, Freeway, vagy éppen a házi producerből rapstárrá váló Kanye West. Hogy Jay-Z olyan régi barátai következnek, akiket végül szintén szerződtetett a saját kiadójához, ők az M.O.P., akikkel már 98-ban vett fel közös tracket, ez a Full Arm Blaze, itt a 96.4 Bass.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, Biggie és Jay-Z mindig remekül kijöttek egymással. A Junior Mafia feje már óriási sztár volt, amikor Jay még csak feltörekvő, de a Reasonable Doubt albumra mégis együtt vettek fel egy tracket, a stílszerűen Brooklyn legjobbjai címet viselő dalt. Az albumról jó pár éve forgattak egy dokumentumfilmet, amiben a dal producere DJ Clark Kent elmondta, hogy ez volt az utolsó track, amit felvettek a lemezre, másnap mindent le kellett adni a lemezgyárnak, de amikor Biggie és Jay-Z felreppelték a verzéiket, Biggie-nek eszébe jutott, hogy meghívták egy partira, így a két MC azonnal lelépett a stúdióból egy klubba, és Clark Kentre bízták, hogy fejezze be egyedül a dalt. Abszolút profi hozzáállás. Így ha meghallgathatjátok a most érkező Brooklyn's Finest refrényét, ott bizony kizárólag a producer hangját halljátok. Jön egy falatnyi hip-hop történelem itt a 96.4 Pace.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Azt már említettem ma, hogy Jay-Z karrierje nem indult könnyen. A második albuma után pedig majdnem véget is ért. Azt a lemezt leginkább csak New Yorkban szerették, igazi sláger sem volt rajta, és a klipben viselt fényes öltönyök méznek remekül, de Jay-Z-nek egyáltalán nem álltak jól. Aztán jött egy beat, ami mindent megváltoztatott. Jay eldobta az öltönyt, és helyette átlagos New Yorkiként kisboltból kisétálva repelt. Így született meg a Hard Knock Life, amivel szupersztárra emelkedett, és aminek a beatjért Mark the 45 King producer 15 ezer dollárt kapott egy táskában. Így utólag többet is ért volna. Jön az egyik legnagyobb Jay-Z siker itt a Bass Ride Jay-Z 30 adásában a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten három remek album kerek szülinapját ünnepeljük majd, a Nas, a De La Soul és az NWA fanok mindenképpen tartsanak majd velem. A mai estére még a Reasonable Doubt album 30. szülinapját ünnepelve jöjjön róla a track, ami nélkül, mondják amerikai szakértők, nem biztos, hogy lett volna Jay-Z karrier, ez pedig a Dead Presidents, gyakorlatilag az első igazi Jay-Z single, amihez egy Nas a kapellát használtak föl a két évvel korábban megjelent Illmatic-ről. Érkezik ez a hamisítatlan New Yorki klasszikus itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en. Hello, Sam!

Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2, 3, 4. A fénnyel festett

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden pénteken és szombaton várunk titeket, este 8 és éjfél között hozzuk a talpalávalót. Péntekenként Revolution vár titeket, az oldalára pedig érkezik mixelni Nash és Venom. Szombaton pedig én indítom az első két órát, utána pedig egészen éjfélig Ben Junior. Hogyha szeretnétek írni nekünk, üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig nincs más hátra, mint előre, az alapítjéről már halljátok, hogy ez nem más, mint Drake, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: XFM. Bass. Rock. Hip Hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál Prédabia. Prédabia.

0: Figyelj, bro! Told az igét! Superfly! A 96.4 Base FM-en.
1: Bass.
0: Rap. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál. Prédabia. Prédabia. Prédabia.

98.4 Beats FM Rap, Hip Hop, R&B. Az elmúlt pár percben Doja Cat énekelt és rappelt nekünk itt a Beats-en. Én pedig Breda Bia vagyok, egészen 10 óráig a lemezjátszók mögött. Hozok old school beateket, újdonságokat, dögös csajos trekkeket és olyanokat is, ami old schoolnak tűnhet, de nem éppen az. Mint például a következő dal, érkezik G-Eazy és Mark Morrison. Ez az ő újdonságuk a Provide, a Return of the Mac alapján. Itt a Superfly Radio Show-ban.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Üdvözöllek a Superfly Radio Show-ban, ahol minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig Jó Magam Breda Bia kezd, utána pedig érkezik Ben Junior. Az elmúlt pár percben egy abszolút partindító old school track, a Drop It Like It's Hot szólt, és megyünk is tovább az Outkast-tel is a Miss Jacksonnal a Superfly

96.4 BSFM Rap, Hip Hop, R&B. Ez volt Laro és a Big Energy. Hozzuk ezeket a vidám vibe-okat, a jó energiákat minden szombat este. Az első két órában a pultok mögött jó magam Breda Bia, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Így szombat este hozok olyan dalokat is, amik tökéletesek a parti előtti készülődéshez. Villájammal megyünk tovább, ez a Boys and Girls Pia Miával a Sopafly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brita Bia vagyok, minden szombaton a Szoboszlai Radio Show-ban mixelek nektek 8 és 10 óra között, hozom a kedvenceimet. Lassan az óra végéhez közeledünk,

Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. Műsorajánló. A 96.4 Base FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbb beatekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy bass-es dalokat, ikonikus trackeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös beatekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cat-tel és a Give It To Ya című dalával. Itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Sopafly Radio Show, én pedig Brida Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP.

0: gonna go.
1: Oh.
2: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, Mixed Band. A lemezjátszóknál Prédagia.

95.8 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat 8 és éjfél között hozzuk nektek a menőbbnél menőbb beateket. Egyedüli hölgy DJ-ként igyekszem ezt az oldalt is erősíteni. Érkezik Cardi B, a

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt és az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok minden délután 2 és 6 között, a szombat esték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbb beateket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a hét öreinek üzen vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong, én pedig Breda Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem, jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk, hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Ez a 96.4 Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B, Peace, Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: következő megállunk. Laholúza fél, megjön
1: a helyet. Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni, mint adni.

velem elavok el, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, hey, szóval, jelen meg, meg kell, arcsotok velem, erre mit mondasz?

0: sem is mi történik. Kezem az
1: égő. A bling.
0: A komám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az
1: newsclip.

0: FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.